0: üdvözletet magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Hi, Hong Bing Yu. Nin ho, nin jia ba wei. Wu yang de lai wong jia jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.